Varga Tamás alpolgármester kiemelte, a Békés Csabaiak már 7. alkalommal láthatják az aktuális sajtófotókat. Hozzátette, hogy a tárlat azért örvend töretlen népszerűségnek, mert az elgondolkodtató alkotások mellett évről évre megállnak az emberek. Bánkuti András, a kiállítás kurátora elmondta, hogy a képeken megrázó emberi sorsok és fontos társadalmi pillanatok kelnek életre. Hangsúlyozta, hogy a nemzetközi zsűrizésnek köszönhetően a magyar fotográfusok színvonalas munkáira külföldön is felfigyeltek. A Szent István téri ingyenes tárlat október 22-ig tekinthető meg Békéscsabán, ezt követően Sándorfalvára, majd Rákospalotára utazik a vándor kiállítás.

0: Összehangolt mentőakció zajlott tegnap kora este a 3-as körös Gyomándrődi szakaszán, ahol egy nehezen mozgó 68 éves férfit mentettek ki egy fennakadt horgászhajóból. A férfi éppen új kikötési helyet keresett a folyón, amikor a hirtelen feltámadó szél meglökte a hajóját, ami fennakadt egy vízparti fán. Mivel egyedül képtelen volt kiszabadulni, a férfi a gondos óráján keresztül kért segítséget. A diszpécser azonnal értesítette a Békés megyei rendőrfőkapitányságot, ahonnan a gyomándrődi rendőrök és a katasztrófa védelem egységei a kikötőbe siettek. A bajba jutott horgász nem tudta pontosan megadni a helyzetét, ezért az egyenruhások telefonon tartották vele a kapcsolatot. A gyors megközelítés érdekében az egyik rendőr felkérte a helyi vízitúra megállóhely üzemeltetőjét a közreműködésre, aki motorcsónakjával és két tűzoltóval a fedélzetén azonnal a fennakadt hajó keresésére indult. A horgászt épségben átemelték a csónakba, a kikötőben pedig átadták a mentőknek. Az idős férfi nem sérült meg, így orvosi ellátást nem igényelt, és hazatérhetett családjához. A tűzoltók a horgászhajót is biztonságosan a parthoz vontatták, a rendőrség pedig köszönetet mondott a társhatóságoknak és a civil segítőknek a gyors együttműködésért. Különleges és látványos légkör optikai jelenséget figyelhettek meg a békéscsabaiak kedden reggel, amikor a nap körül egy fényes, szivárvány színű haló jelenség, vagyis fénygyűrű alakult ki. A szakemberek kiemelik, hogy a halót sokan összetévesztik a szivárvánnyal, azonban még az utóbbit a vízcseppek, addig a haló jelenséget a magas légkörben lebegő jégkristályok hozzák létre. Az általában 5 és 10 kilométeres magasságban található fátyolfelhők apró hatoldalú kristályain megtörő és visszaverődő napfény leggyakrabban egy 22 fokos sugárzású gyűrűt rajzol ki a nap vagy a hold körül. A meteorológiai tapasztalatok szerint a kora reggeli haló gyakran egy közeledő időjárási front előhírnöke. Bár a fátyolfelhők önmagukban nem hoznak csapadékot, a magasban érkező nedvesebb és hidegebb légtömegek miatt a jelenséget követő néhány napban megnövekedett felhőzet, eső is várható. A vártnál 1 milliárd forinttal kevesebb pénz folyt be Békéscsaba önkormányzatához a vállalkozások szeptember közepén esedékes iparőzési adóelőleg befizetéseiből. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint ez a jelentős elmaradás rendkívül nehéz helyzetbe hozza a várost. A városvezető hangsúlyozta, hogy elkötelezettek a stabil működés mellett, és mindent megtesznek a 2026-os költségvetés egyensúlyának megőrzéséért. Ennek érdekében a polgármester egyeztetéseket kezdeményez a helyi meghatározó cégek vezetőivel. A békéscsabai közgyűlés csütörtöki ülésén kiemelten tárgyal a kialakult pénzügyi helyzetről, valamint a költségvetés első fél éves alakulásáról. A büdzsé főösszege az év során 40 milliárd 100 millió forintra emelkedett, és az első 6 hónapban a tervezett bevételek 60, míg a kiadások 47%-a teljesült. Korszerű kollégiumi lakóegységeket adtak át a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban. A fejlesztés elsősorban az intézményben tanuló élsportoló röplabdás lányok lakhatását szolgálja. A nyári szünetben végzett 2 hónapos munkálatok során a korábbi 3 hatágyas közös fürdőszobás szobahelyén 4 2-ágyas és 2 3-ágyas lakóegységet alakítottak ki, amelyek mindegyike saját vizes blokkot kapott. Így a férőhelyek száma 18-ról 14-re módosult, a komfort fokozat ugyanakkor jelentősen emelkedett. A beruházás teljes összege 83 millió forint volt, ebből 80 millió forintot a Magyar Röplabda Szövetség biztosította támogatásból. A fennmaradó 3 millió forintot pedig a Békéscsabai Röplabda Sport Egyesület fedezte, tájékoztatott Borbola István, a klub operatív igazgatója. Matai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy a döntéseik során szigorúan vizsgálják a célok megalapozottságát, azonban itt nem volt kétség a fejlesztés indokoltsága felől. Kiemelte, hogy a városban működő röplabda akadémia miatt az ország számos pontjáról érkeznek fiatalok, akiknek elhelyezéséről gondoskodni kell. Hozzátette, az egyesület és a gimnázium együttműködése a sport teljesítmény mellett a tanulmányi eredményekre és a nevelésre is nagy hangsúlyt fektet. A kollégium az önkormányzat tulajdonában áll, ezért a beruházáshoz a város jóváhagyására is szükség volt. Szarvas Péter polgármester szerint a fejlesztés túlmutat egy egyszerű épületfelújításon, hiszen térségi és országos jelentőségű projektről van szó. Úgy véli, a klub folyó szakmai munkaminősége, valamint a megye egyik legerősebb középiskolája együttesen komoly vonzerőt jelent a fiatal sportolók számára. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Teltházas estét adott Pokornilia Békés Csabán, több mint 100 000 csemetét ültetnek a Life IP Hung Eric projektben. Halálos vasúti baleset történt Szabadkígyós és Békés Csaba között. Újabb mérföldkőnél a munkálatok, forgalom terelés lép életbe Békés Csabán a Lencsési úton. Már is mondom a részleteket. Különleges hangulatú estel várta a közönséget kedden a Csaba Gyöngye Kulturális Központban Pokornilia. A Jászai Mari díjas színésznő a Majdnem tökéletes boldogság receptje című egyszemélyes produkciójával lépett a színpadra, ám a program már jóval a hivatalos kezdés előtt elindult. A nézőket az Eulában stand-up-pal, közös szelfikkel és egy interaktív játékkal hangolta össze a művész. A kiállított kellékek egy csillogó magas sarkú cipő, egy karácsonyi csúcsdísz és egy tál makaron, mindegyike egyedi történetet és emléket hordozott. A közönség tagja papírláncokra írhatták fel saját érzéseiket, így a nézők személyes tapasztalatai is szívesen beépültek az előadás szövegébe. A hangversenyteremben folytatódó darab Bársony Krisztina karakterén keresztül mutatta be a színésznő valós életútját és belső küzdelmeit. A történet a mesékből ismert tökéletes boldogság keresésétől jutott el a rögösebb valóságig, a gyerekkori álmoktól a párkapcsolati nehézségeken át egészen a családi konfliktusokig. Az előadás egyik kulcsfontosságú fordulataként a főszereplő szembesült azzal a felismeréssel, hogy a megfelelési kényszer és a túlzott irányítás nem jelent igazi szeretetet. Különösen fájdalmas, de tanulságos fejezetet nyitott meg a fiával kapcsolatos nehézségek és a függőség kezelése, amely során meg kellett tanulni a határokat szabni. A történet mégis feloldozást hozott. A terápia, a megbocsátás és az önismeret révén mind a fiú, mind az édesanyja megtalálja a saját útját. Az est legfontosabb üzenete szerint nincs szükség tökéletességre ahhoz, hogy valaki otthon érezze magát saját életében. A boldogság receptje híradások szerint meglepően egyszerű, kevesebb kontroll, több önirónia, határozottabb korlátok, valamint annak elfogadás, hogy a saját mesénknek nem kell hibátlanoknak lennie. Újabb környezetvédelmi program indult Békés Csabán, a Life IP Hung Eric projekt keretében több mint 15 hektáron, mint egy 105 000 magnyi csemetét telepítenek város különböző pontjain. Az egyik fő helyszínen a Bátori utca környékén már megtörtént az erdősítés egyéves csemetékkel. Opauszki Zoltán környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnok, Jaminai önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a lakosságtól több kérdés is érkezett arról, mikor válnak a fiatal növények látványos fákká. A szakember rámutatott, hogy az erdőtelepítés és folyamata eltér a parki faültetéstől, az első néhány év a csemeték megerősödéséről, a megfelelő gyökérzet kifejlesztéséről és a száraz időszakok átvészeléséről szól. 5-8 év múlva már fiatal, összefüggőbb növényzet látszódhat, míg 10-15 év múlva alakulhat ki a hétköznapi értelemben vett fiatal erdő, bár a fejlődés ütemét az időjárási és talajviszonyok is befolyásolják. A program hosszú távú célja Békés Csaba zöld felületeinek növelése, hiszen a fák mérséklik a port, javítják a mikroklímát, élhetőbbé teszik a várost. Opauszki Zoltán arra kérte a lakosokat, hogy közösen vigyázzanak a frissen telepített területre, ne tapossák le a csemetéket, ne hajtsanak közéjük járművel, ne hordjanak oda hulladékot, és kiemelten figyeljenek arra, hogy ne keletkezzen tűz. Mint fogalmazott, a faültetés bizalom a jövőben, amelynek eredményeként évtizedek múlva természetes jaminai erdő értékeit élvezhetik a helyiek. Tragikus baleset történt Békés vármegyében, egy tehervonat elgázolt egy embert, aki a helyszínen életét vesztette. A rendőrséghez délben érkezett a bejelentés az esetről. Neményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense megerősítette az eseményt. A helyszíni szemle és az elsődleges adatok alapján idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A rendőrség a haláleset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálja. A baleset miatt a vasúti közlekedésben is fennakadások alakultak ki. A helyszínen ideje alatt Szabadkígyós és Békés Csaba között csak egy vágányon haladhattak a

0: Jelentős változásokra lehet számítani hétfőtől a Békéscsabai Lencsési úton a körgátnál zajló beruházások miatt. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint a kivitelezés újabb mérföldkőhöz érkezett, és a munkálatok felgyorsítása érdekében ideiglenes forgalomterelést vezetnek be. A fejlesztések keretében épül az építőkútja, átalakítják a Lencsési úti csomópontot, emellett pedig a Nádas lecsapoló csatornánál is dolgoznak a szakemberek. A korlátozás elsősorban a gyalogosokat és a kerékpárosokat érinti. Az autósok számára továbbra is biztosított a kétirányú haladás. A lencsési lakótele felől érkező gyalogosok és kerékpárosok a Pipacsközi zebránál kelhetnek át a Kőműves Kelemen sor felőli oldalra, majd az Ilosvai utcai zebránál térhetnek vissza a megszokott útvonalra. Visszafelé ugyanez fordítva érvényes. A terelt szakaszokon a kerékpárosoknak le kell szállniuk a két kerekükről, és gyalogosan kell közlekedniük. Az önkormányzat közlése szerint a csomópontban zajló munkák 3 héten keresztül október 12-ig tartanak. Sok száz érdeklődő részvételével kiváló hangulatban rendezte meg szombaton a születi felvonulást a Békési Kisgazdakör a Vármegye névadó településén. Tarkovács István, a Békési Kisgazdakör elnöke úgy nyilatkozott, a rendezvény a várakozáson felül sikerült. Az Ázsia áruháztól induló csikósok vezette menetet, 5 hintó, 6 lovaskocsi, valamint egy traktor kísérte, és minden járműn teljesen megteltek a helyek. A program 6 megállóhelyén a Sebestyén Trió térzenéje mellett a Belencéres Néptánc Együttes és a Békési Hagyományőrző Népdalkör műsor szórakoztatta a közönséget, míg a programokat Hégely László díszpolgár és Dihen Ferenc kisbíróként hirdették ki. A megállókban a szervező kaláccsal, pogácsával, borral vendégelték meg a résztvevőket. A menet végén az Ázsia áruházhoz visszatérve a látogatók sült kolbászt fogyaszthattak, az Ártézi kútból pedig a hagyományokhoz híven ezúttal is bor folyt, amelyet Kálmán Tibor polgármester és Deákné Domonkos Julian a tanácsnok csapolt. A csőszök felügyeletével a szőlőlopás tradícióját is felelemlítették, a program pedig a Kisgazdakör székházában tartott születi vacsorával ért véget. Ismét a vizuális kultúra és a fotóművészet központjává vált Békéscsaba. A fotófesztivál keretében egy hónapon át több mint 1 tucat kiállítás és több 100 alkotás várja a látogatókat a város kulturális intézményeiben. A rendezvény sorozat különlegessége, hogy nem egyetlen helyszínre korlátozódik. A fesztivál idején szinte az egész város galériává alakul. Az érdeklődők a klasszikus fotóművészeti alkotások mellett kortárs, absztrakt és dokumentarista munkákkal, valamint fiatal tehetségek és nagy hagyományokkal rendelkező fotóklubok képeivel is találkozhatnak. A program sorozat célja, hogy közelebb vonzza a fotográfiát a mindennapokhoz, miközben összekapcsolja a múltat, a jelent, valamint a hivatásos és amatőr alkotók világát. A fesztivál egyik legjelentősebb és leginkább várt eseménye a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amelynek ezúttal is a békéscsabai Szent István tér ad helyet. A tárlaton megrázó emberi történetek, sorsok, sportesemények és korunk meghatározó társadalmi pillanatai elevenednek meg a fotókon. A kiállítás megnyitóját szeptember 22. kedden délután 5 órakor tartják. A tárlatot Varga Tamás alpolgármester nyitja meg, a kiállítást pedig Bánkuti András kurátor mutatja be a közönségnek.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: They don't stop till we reach the top. Okay!
3: Good evening, ladies and gentlemen.
4: Madame, monsieur, bonsoir.
5: Good evening,

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Molnár Gyenge Andrea jelenleg főállású édesanya lesz, aki 6,5 hónapos kisfiával, Bendével tölti mindennapjai nagy részét. Várandósága alatt szülőtársával már tudatosan készültek arra, hogy gyermekükkel a manapság sajnos ritkaság számba menő, biztonságosan kötődő kapcsolatot tudják megalapozni. Az általa alkalmazott módszerekről és tapasztalatokról mesél nekünk Andrea, tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Szeretettel köszöntöm vendégünket, Molnár Gyenge Andit. Megkérnélek, hogy mutatkozz be pár szóban.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kaptam Brigittől egy felkérést, mi már korábbról egy-egy szeminárium alkalmával szereztünk egymással kapcsolatban ismerettséget. Nagyon megragadta az ő figyelmét, hogy engem, mint édesanyát, a kötődő nevelés mennyire magával ragadott, és erről elkezdtünk beszélgetni, szószót követett, majd most itt vagyunk.
1: Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és igen, így már nem is titok, hogy a kötődő nevelés témájában foglak faggatni, elsősorban, mint édesanya. Mesélj kérlek, hogyan keveredtél a kötődő neveléshez közel, és hogyan lesz valaki ennyire tudatos édesanya, mint ahogy te elindultál ezen az úton.
2: Amikor készültem édesanyává válni, nekem most jelen pillanatban van egy 6,5 hónapos gyönyörűséges kisfiam, akit Bendének hívnak, akkor természetesen hát a fészekrakó ösztön mellett elindult az agyam is abba az irányba, hogy rendben, akkor most itt vagyunk, nagyon régóta szerettem volna idáig eljutni, de akkor ezt hogy csináljuk jól? Biztos vagyok benne, hogy mindenki tapasztalja azt, aki ezen az úton halad, hogy kapja a tanácsokat a szülőktől, a barátoktól, lát mintákat, és ez egy idő után elkezd szépen ülepedni, és ezt vagy jól fogadjuk, vagy kevésbé ezeket a fajta ingereket, mondjuk így, hogyha nem is tanácsokról van feltétlenül szó, és szerencsés esetben az édesanyja akkor azt mondja, hogy jól van, akkor én innentől a saját véleményemet ki fogom alakítani, hogyha még ez nem szilárd, és ehhez kerestem én is forrásokat. És természetesen az olyan barátokat megkérdeztem, akiknél azt látom, hogy na, ez szimpatikus ez a vonal, amit te képviselsz, úgyhogy onnan is nagyon sok infóval gazdagodtam, illetve utána kezdtem nézni, ugye öreg barátunk internet volt a segítségemre, és mind a kötődő nevelés nagyon gyorsan rátaláltam, aztán a mi számunkra a férjemmel nagyon lényeges az, hogy igyekezünk környezettudatosak lenni, úgyhogy ez a vonal is bekapcsolódott, aztán ugye ezek nagyon szépen hozzák egymást, az egyik forrását irányít a másikra, utána már akkor könyveket is vásároltam a témában, nagyon szuper irodalmak vannak erről, és így jutottam el akkor addig az összképig, amit végül úgy gondoltam, hogy ez számomra szimpatikus, és ugye a kötődő nevelés William Searsnek a nevéhez kapcsolódik, aki egyszerűen leírta azt, hogy hogyan lehet egy olyan fajta kapcsolatot kialakítani egy gyermek és egy gondviselő között, azért ezt így fogalmazom, mert itt ugye az édesanyja, édesapa, akár egy gondozásban aktívan résztvevő nagyszülő is természetesen a kép része lehet, hogy lehet egy olyan kapcsolatot kialakítani, ami a legesleg kényelmesebb és magától értetődőbb, szeretetteljes kapcsolat a szülő és a gondviselő között lett, és mivel ez az én szemléletemmel nagyon egybevágott, és szerencsére a férjemmel nagyon egy párton vagyunk ebben a témakörben is, így innentől nem volt kérdés, hogy akkor itt elmélyítem egy kicsit az ismereteimet.
1: És hogyan lehet nem elveszni a rengeteg információ között? Tehát hogyan szűrted meg azt, hogy akkor te mit fogsz beemelni a nevelésedbe, vagy a szülőségedbe, és mi az, amit félre söpörsz?
2: Úgy érzem, hogy kijelentettem magamról, hogy az utóbbi években sikerült annyit fejlesztenem önmagamon, hogy nagyon határozott véleményt tudok alkotni arról, hogy mi az, ami önazonos számomra, és mi az, ami nem. És el tudom határolni magamtól azokat a fajta véleményeket és nézeteket, amit, hogyha úgy zsigerileg belegondolok egy pillanat alatt, hogy jó, ez én vagyok, ezt tudom hitelesen képviselni, ez jó érzéseket kelt bennem, akkor azt tudom mondani, hogy igen, vagy nem. És ami olyan, hogy nem, akkor attól el is határolódom, és jöhet azzal kapcsolatban később bármilyen meggyőzési kísérlet, próbálkozás, bármi, végül az lesz a vége, hogy nem, ez nem lenne önmagammal integritásban lévő dolog, úgyhogy maradok az önazonosságnál, és szerencsére ez be is vált teljesen. Úgyhogy én azt tudom ezzel kapcsolatban tanácsolni bárkinek, hogy az első zsigeri megérzésre érdemes hallgatni.
1: Tehát itt is bekapcsolnak akkor az ösztönök is.
2: Abszolút, igen.
1: Igen, tehát már az edukálás részénél nagyon fontos az, hogy saját magunkra hallgassunk, és igyekezzünk, ahogy mondtad is, a saját véleményünket kialakítani, már akár a pocakban lévő korszaktól is.
2: Abszolút.
1: De arra lennék kíváncsi, hogy a kötődő neveléssel kapcsolatban mik azok, amik mentén jelenleg mentek a mindennapjaitokban, a hétköznapjaitokban, milyen ufóságaitok vannak, ugye így is szokták titulálni jelenleg a válaszkészen nevelő szülők csoportját, az ufó szülőket.
2: Igen.
1: Szóval szeretném megkérdezni tőled, hogy akkor mik azok, amiket be tudtál emelni, amik számodra önazonos információk voltak, és hogyan sikerül ementén lavírozni a hétköznapokban.
2: hosszú lesz a lista, készülj. Ugye rögtön, tehát magának a kötődő nevelésnek a szemlélete az, hogy a gyermekre mint értékre tekintünk, nem pedig egy olyan kis jövevényre, akit szabályozni kell, regulálni kell mindenféle módon. Tehát azt a szeretetteljes kötődést törekszünk kialakítani, ami egyébként annyira magától jön, annyira ösztönös, hogy nem kell rajta gondolkodni. Aztán nálunk egy különlegesebb téma indította ezt az egész történés sorozatot, amivel eljutottunk máig, és ez nem más volt, mint az otthonszülés. Ez egy érdekes és megosztó témakör. Abszolút. Én úgy keveredtem az otthonszüléshez, csak nagyon röviden aztán folytatom még a listát, hogy nagyon sok statisztikát végignéztem a szülésekkel, szülésélményekkel kapcsolatban, mind objektív, mind szubjektív szempontokat figyelembe véve, és hamar arra jutottam, főleg, hogy ugye most már nincsen szabad orvosválasztás az édesanyák számára, tehát nincs meg az a bizalmon alapuló korábbi viszony egy orvossal, amire korábban lehetett alapozni, hogy én nem feltétlenül szeretném az állami ellátást igénybe venni, aztán nézelődtünk magánellátás egyebek mentén is, és végül valahogy oda keveredtem az otthonszüléshez, amivel kapcsolatban egy személyes élmény is szembe jött velem, egy gyerekkori legjobb barátnőm Lagziának másnapja reggelén, a közös reggeli során egy család mesélte a kisebbi gyermeküknek az otthon születésének a csodás élményéről. Ez megragadt, ez az információ, és amikor a kutakodásom eddig a fázisig jutott, akkor ez bevillant, és adtam neki egy esélyt, hogy akkor körbenézek erről, majd még nagyon szívesen mesélek később, mert egyébként csodálatos élmény volt.
1: Mindenki.
2: Aztán ide tartozik még a kötődő neveléshez szorosan a hordozás, a baba hordozás, ez már egészen pici kortól szóba jöhető opció, sőt nem csak hogy szóba jöhető, hanem nagyon-nagyon meg tud könnyíteni bizonyos nehéz pillanatokat. Valószínű a titeket hallgató édesanyák többsége ismeri azokat a pillanatokat, amikor ő igazságtalanul sír a pici, nem tudod, hogy mit tegyél vele, csak karban van el, de még nem szoktad meg a kis súlyát, és már teljesen ki vagy merülve fizikailag, a karjaid már abszolút kezdik feladni a szolgálatot, de ki szeretnél tartani, na ilyenkor óriási George Joker a hordozás, számos egyéb előnye van, amellett, hogy a kezeid felszabadulnak, és ugye fizikai megterheléstől mentesít, hiszen a szellemi érésre, mozgásfejlődési érésre és rengeteg egyéb szempontra gondolva is nagyon sokat lehet belőle profitálni.
1: Azt mondod, hogy a mozgásfejlődésre is. Ez azért nagyon szimpatikus egyébként, mert hogy nagyon sokszor hallhatunk olyan ellenvéleményt a hordozással kapcsolatban, hogy hát le van oda kötözve, a baba nem tud mozogni, és most azt mondod, hogy ez mégiscsak jó a mozgásfejlődésének.
2: Igen, mert képzeld el, ebben a témában is sokat igyekeztem kutakodni, sajnos egy picit később jött egy-egy infó, mint ami úgy igazán ideális lett volna, nem baj, kihozzuk belőle a legjobbat, viszont a mozgásfejlődés az mindig az idegrendszeri érésnek a következménye. Tehát én meg akarhatom tanítani a gyermekemet mászni, ülni, járni, ha még az idegrendszerén nincs olyan érettségi szakaszban, akkor ez nem fog összejönni, vagy csak valami suta, nem természetes mozgás fog belőle kisülni, amivel aztán járhatunk gyógytornászhoz vagy egyéb szakemberhez, hogy ezt kijavítsuk, és az idegrendszeri érést azt nagyon jól elő lehet segíteni azzal, hogyha megfelelő tapintási és mozgatási ingert kap a gyermek, és minden mellett biztonságban érzi magát, és ez egy az egyben a hordozás.
1: És úgy tudom, hogy a hordozás, illetve a kötési módszerek azok nem csak a már megszületett babával alkalmazhatók, hanem akár a pocakot is lehet tehermentesíteni.
2: Így van. Egyébként nekem nagyon szerencsés várandóságom volt, abszolút nem volt megterhelő számomra, de látom nagyon sok anyukánál, hogy így fáj a dereka, úgy húz a pocakja, és ezeket a csodálatosan szép ráadásul gyönyörű szemegyönyörköttető kendőket lehet akár pocaktámaszként is használni. Vannak egyébként erre konkrét ilyen eszközök is, de ha már hordozunk és van egy gyönyörű kendőnk, akkor miért ne használnánk több fronton, és nagyon szuperül elő lehet segíteni a saját tehermentesítésünket fizikailag.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Molnár Gyenge Andreával, aki mesél arról, hogy a pelenkázás is lehet környezettudatosabb, illetve beszámol az igény szerinti szoptatással kapcsolatos tapasztalatairól is, ami kiemelten fontos, hogy nem csak a baba igényeiről szól.

0: Sport Rádió.
1: Halljuk tovább az ufóságaitokat.
2: Mint mondtam neked, a környezettudatosság is egy fontos szempont a mi életünkben. Abszolút nagyon távol állunk attól, hogy zero waste-ek legyünk, ami nagyon szuper lenne, hogyha egyszer megvalósulna, de erőn felül én azt érzem, hogy még ez most távol állna tőlünk. Viszont ennek szellemében a mosipelus, mint témakör felmerült, ez mosható pelenkát jelent, ezt mosipelusnak szokták a benfentesek becézni, és a mosipelus használatával ugye el tudjuk kerülni azt, hogy azt a közel egy tonnányi pelenka, keletkező pelenka hulladékot, ami ugye veszélyes hulladéknak minősül, azt megtermeljük, mi alatt a gyermekünk szobatisztává válik.
1: Hol lehet elérni egy ilyen kezdő csomagot akár mosipelusozáshoz?
2: Hát képzeld el, hogy rengeteg fórum van erre, nagyon sok webshop kínál olyan kezdőcsomagot is, amit akár egy tesztcsomagként tudsz kiváltani, szóval egy tényleg nagyon alacsony összegért, elpostázzák neked, nyilván a postaköltséget tálod oda-vissza, sőt, olyan is van, aki teljesen ingyen ezt vállalja, elpostázzák neked, utána majd aztán ő korrektül ki is tisztítják, tehát mivel neked még nincsen rutinod, nem feltétlen elsőre jól látsz hozzá a tisztává varázsolásához, de itt kapsz több fazont, több méretet, hiszen a babák mások vannak, nyúlánkbabák, húsis babák, kicsit tömsibb babága, vannak akiknél nagy a combi húsi, ugye láthatunk minden baba gyönyörű, de más-más testalkatokat, és ki tudod próbálni, hogy számotokra mi az, ami jól fekszik, ami kézre eső, ráadásul, ugye az is fontos, hogy ne az legyen, hogy azt nézed, hogy úristen, akkor most már erről mit csinál, hogy pedig jellemzően ez egy hasonló mozdulat, mint amikor egy normál pelenkát ráadsz a gyermekre, és ezekkel a teszt csomagok

0: Már ez is megvan oldva.
1: A beavatás.
0: A beavatás, igen, mondhatjuk így is. Mi egyébként végül többnyire újakat vásároltunk, volt, amiből vettünk használtat is, de amikor megvolt, hogy milyen fazon válik be, akkor beruháztunk újakra, úgyhogy mindegyik teljesen jó, de én is mindet úgy teszem el, amit már kinőtt a kisfiam, hogy amennyiben el szeretnénk adni, az másnak is majd örömet tudjon jelenteni.
1: És mit gondolsz, hogy ez mennyi plusz energiát vesz igénybe? Mondjuk tudom, hogy ti eleve ezzel indultatok, tehát nem kellett áttérned a hagyományos pelenkázásról erre a formára, de mit gondolsz, hogy mondjuk egy édesanyának, aki most hall először akár a mosi pelusról, mennyire lehet nagy energiabefektetés áttérni erre a ökológiailag is gazdaságosabb és tisztább módszerre?
0: Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon minimális. Tehát a mosi pelusoknál, ami egyedül plusz energiát jelent a számunkra, az az, hogy, hogyha például ugye széklet érkezik bele, kakis lesz, akkor azt ugye lemossuk ott hirtelen, tehát így nem tesszük félre, se ázni, se semmi, vagy hogy rögtön megy a mosógépbe, akkor nyilván jó, de akkor is jót tesz egy kis előmosás neki. Illetve azokat a betéteket, amelyekkel használjuk a mosi pelust, bár itt ugye többféle van ahova többféle betét szükséges, van ahova kevesebb féle, mindenkinek ugye a saját szája íze szerint kialakul a saját rutinja, azt kell összekészíteni, ez egy napi pár perces feladat. De abszolút nem megterhelő. Nálunk egyébként az első két pelus méretből mindig volt egy csomag eldobhatós pelenka, biztosra mentünk, hogyha nem tudhatjuk besokallunk-e, vagy elfelejtjük-e mosni, vagy bármi keresztül húzza a terveket, akkor legyen rá megoldás. Összesen használtunk szerintem 10 darab pelenkát, és aztán olyan barát adtuk, akik tudjuk, hogy a hagyományos pelenkákat használják, és ők nagyon örültek neki. Mi ugyan igyekszünk senkire nem ráerőltetni a mi nézeteinket, hogyha kérdeznek, akkor mesélünk, de egyébként ők meg nagyon szívesen vették, hogy tök jó, van egy csomag plusz pelenka, mi nekünk pedig biztonsági érzetet adott az, hogy akkor nincsen semmi gond soha.
1: Kérlek, a válaszkészség következő lépcsőfokáról mesélj kicsit.
0: A következő lépcső azért némi szerencsefaktort is, azt kell, hogy mondjam, hogy igényel, és ez az igény szerinti szoptatás, hiszen nem minden édesanyának van meg a lehetősége arra, hogy igény szerint szoptasson akkor se, hogyha szeretne. Természetesen ez döntés kérdése is lehet. Itt most arról beszélek, hogyha valaki ezt kitűzte célul, és végül nem úgy alakult a sorsa, akkor tápszerrel is ugyanúgy lehet igény szerint táplálni egy gyermeket. Az igény szerintiségen azt értem, hogy akkor is annyit kap a picike, akár az anyatejből, akár a tápszerből, amire szüksége van. Tehát nem az időközönként, x óránkénti szoptatás vonalán mozgunk, hanem figyeljük a babának a jelzéseit, és amikor idáig eljutunk, hogy akkor éhségjeleket mutat, lehetőség szerint még korai éhségjeleket, tehát nem a kiakadás fázisát megvárva, akkor így a stressz is elkerülve természetesen, ami ezzel jár, akkor tápláljuk a gyermekünket, de azt hozzá kell tenni, hogy az igény szerinti szoptatás még egy olyan csodálatos plusz faktort is nyújt számunkra, ami a gyermek megnyugtatását, biztonságérzetét tudja szolgálni, elősegíteni, illetve a kapcsolódás. Természetesen egy nagyon fontos pont az anya és a gyermek között ezekben a pillanatokban, de ugyanez a tápszeres táplálásnál is működik, hiszen hogyha testkontaktban tápláljuk a gyermekünket, nem pedig mondjuk esetleg letéve, akkor ezt ugyanúgy tudjuk nyújtani a számára.
1: És fájdalomcsillapításra is tökéletesen lehet használni.
0: Pontosan.
1: Viszont ugye ez azt jelenti elsősorban, hogy a baba igényei szerint szoptatunk. Mennyire lehet beállítani, ez nagyon erős szó most pont a kötődő neveléssel kapcsolatban, de hogy hogyan lehet balanszírozni a hétköznapokban az édesanya igényei és a baba igényei szerint szoptatás között. Nyilván egy idő után megterhelő lehet, hogyha a baba esetleg túl sokszor, túl gyakran kéri a cicit. Ez beáll egy idő után? Vagy hogyan alakul?
0: Abszolút beáll egy idő után. Ezzel kapcsolatban nekem is voltak félelmeim és fenntartásaim, hogy mikor lesz már az a pillanat, amikor nem azzal telik minden egyes szoptatás, hogy ügyeskedem, hogy a másik mellemből érkező tej folyam az ne öntse el az éppen étkező gyermeket, de ez egy idő után egyébként nagyon szépen beáll, hiszen egy kereslet kínálat kialakul ebben a témában. Tehát amennyire megkapja az ingert az adott mell, ezért érdemes ugye mind a két mellet használni, amennyire megkapja az ingerlés az adott mell, olyan ütemben fog termelni tejet, és nem is kell megijedni attól, hogyha valakinek nincs meg ez a tejömléses fázisa, én tudom irigyelni őt, mert attól még ugyanúgy fog elég tejhez jutni a baba.
1: És édesanyaként kapásból ismét a gyermek igényeiről kezdtél el beszélni. Tehát mennyire kell, vagy lehet háttérbe szorítani ezeket a szükségleteket, és hogyan tudod menedzselni gyakorlatilag a te dolgaidat is a baba igény szerinti szoptatása mellett?
0: Biztos vagyok abban, hogy ebben édes

0: és édesanyja jelentősen eltérhet, hogy mennyire tud jó időmenedzsmentet összehozni. Én egy picit hajlamos vagyok átesni néha a ló túloldalára, és a saját szükségleteimet háttérbe szorítani a gyermekem szükségleteit szem előtt tartva. Ugyanakkor így utólag visszapillantva azt látom, hogy igen, ha ebben egy kicsit ügyesebb és tudatosabb vagyok, akkor ez mehetett volna jobban, de ezt ne úgy képzeld el, hogy mondjuk sírok szoptatás közben, mert hogy nem fürödtem 5 napja, hanem csak azt érzi néha az ember, hogy aha, én is éhes vagyok, a pici is éhes, hát nyilván ő eszik, és aztán elfelejtesz enni. Szóval, hogy ilyenek azért megesnek, de hogyha megfelelő támogató környezetünk van, ugye manapság ez az, ami megint csak a nukleáris családok időszakában egy nehéz témakör tud lenni, akkor ez rengeteget tud segíteni az édesanyának, de anélkül is, hogyha már egy támogató férjünk van, és nagyon-nagyon összeteszem a férjem miatt a két kezemet, mert ő aztán abszolút a támogató férj mintapéldánya, akkor már nagyon sokat tudnak tehermentesíteni az édesanyja válaszkész nevelése kapcsán.
1: Tehát amikor enni kell, akkor enni kell.
0: Igen.
1: Amikor inni kell, akkor inni így kell. Van, és olyankor megfogják az akár kicsit pityergő babát is a szülő társak, vagy a gondviselők, akik még bekapcsolódnak a buliba. Értem.
2: Mi az az ECZ-zés? Hogyan működik? Mennyire lehet ezt a hétköznapokban alkalmazni? Rövid szünet után megtudhatjuk a Molnár Gyenge Andrával folytatott beszélgetésünkből.

0: Sport Rádió.
1: Jöhet a következő lépés.
2: Jöhet, természetesen. Aztán képzeld el, még a Mosi Pelushoz egy picit kapcsolódóan szembe kerültem egy nagyon érdekes témával, amit EC rövidítéssel találhatunk meg, hogyha utána olvasunk. Ez az Elimination Communication-nek, ami tükörfordításban ürítési kommunikációt jelent a magyar rövidítése, de a magyar megfelelője a természetes csecsemőhigiénia.
1: Na ez még egy rendkívül megosztó téma.
2: Abszolút.
1: Igen. Hogyan sikerül ezt az életbe hívni? Tehát hogy működhet egy olyan dolog, ami azzal jár, hogy gyakorlatilag a baba után viszel állandóan egy bilit, hogyha kiléptek a lakásból, már mint hogyha ugye támogatni szeretnénk az ECZ-t. Ezt meg lehet oldani?
2: Nem csak a teljes idős ECZ-s működik. Az ECZ-s az egy, mint mondtam, természetes csecsemőhigiénia rendszer, ami annyit jelent, hogy amikor egy kisbaba megszületik, akkor az ember gyermek számára sem természetes dolog az, hogy ő maga alá ürítsen. Mint ahogy, hogyha megnézed bármelyik emlőst, csak akkor szokott maga alá piszkítani, hogyha már nagyon beteg valószínűleg. És ez az ember gyermeknél sincs másképp, tehát egy csecsemőt már zavar az, hogy neki a pelenkába, tehát maga alá kell pisilnie, kakilnia. Sajnos a magyar szokások között nem igazán ismert ez a szokás, hogy
1: ez teljesen new wave, tehát ez pár éve kígyózott be a köztudatban.
2: Igen, igen, tehát ez abszolút egy újdonságnak számító dolog, holott 75 országban ez a csecsemőgondozásnak szerves része és teljesen magától értetődő folyamata. Ilyenkor annyi történik, hogy igyekszünk megfigyelni a gyermeket, hogy mik azok a kis jelek, amik rá jellemzőek akkor, amikor ő már nagyon annál a pontnál tart, hogy neki pisilnia vagy kakilnia kell, és ezek nagyon konkrétan és jól beazonosítható jelek egyébként, elképesztő, és amikor ezekre a jelekre ráismerünk, akkor lebontjuk róla a pelust, és egy arra megfelelő kis edény fölé, ami nem feltétlenül egy erre kitalált bili, de mivel Ázsiában van nagyon nagy hagyománya, sőt, tehát ilyen örök életre szóló hagyománya ennek a babagondozási módnak, van ilyen ázsiai bilinek nevezett kis eszköz, nem csak ez, hanem akár egy kis tálkát, vagy bármit erre kinevezünk, akkor afölé tartva, természetesen odafigyelve az ideális testtartásra, ezt meg lehet tanulni, vannak erre nagyon jó kis tanfolyamok, akkor megmutatjuk neki azt a lehetőséget, hogy nézd csak kicsim, ide is lehet akkor pisilni vagy kakilni, és hosszú távon ezt úgy tudjuk bebiztosítani, hogy ehhez egy hangjelzést társítunk. Itt viszont nagyon fontos az, hogy kétféle kondicionálás létezik, ugye a klasszikus és az operatív. A klasszikus a Pavlov féle, az biztos mindenki ismeri, amikor a kutyusnak ugye a csengőt megcsengetik, mert hogy érkezik az étel, és ezért a kutyusnak elkezd folyni a nyála egy idő után, akkor is a csengő hallatán, amikor ételről szó sincs. Ezt hívják klasszikus kondicionálásnak, nem erről van szó, hanem egy operatív kondicionálás történik a gyermeknél, ami egy döntés lehetőségét nyújtja számára, tehát amikor ő látja, hogy ideálisak a körülmények, tehát itt vagyok, fog engem anyuapu, itt van alattam a megfelelő edényzet, és egyébként abban a testhelyzetben vagyok, amiben nekem kényelmes és nagyon könnyű, mert egyébként ez könnyíti számukra az ürítést, könnyű pisilnem, kakilnom, és hallom ezt a hangjelzést, akkor, hogyha kell, és én szeretnék, akkor üríthetek. Ami még fontos, hogy eredetileg az operatív kondicionálásban nem csak jutalmazás, hanem büntetés is szerepel. Igen, míg az EC-nél, mivel ez egy válaszkész gondoskodási mód, a büntetés az abszolút ki van zárva, sőt, egyébként jutalmazás sem történik, mert maga a folyamat jutalmazó a gyermek számára.
1: Természetessége.
2: Igen, hiszen ez egy természetesen végbe menő folyamat, ettől nyugodtan megdicsérhetjük a picinket. De egyébként nem erre alapozunk, hanem arra, hogy ezt a természetes igényét, ezt segítünk neki kiszolgálni, ráadásul ugye könnyítjük neki ezt az egész folyamatot, mert egy ilyen guguló pozíciót segítünk neki fölvenni, vagy ahhoz hasonlítót, nyilván itt ülésről szó sincs, megfelelően megtámasztjuk a picit, gerincét nem terheljük, viszont hogyha valaki egy picit nyitottabb szemmel jár egy-egy országban, akkor láthat akár ilyen guggolásra alkalmas vécéket, vagy kis sámlikat, amit a lábuk alá tesznek az emberek, és ez azért van, mert az legalsó bélszakasz kiegyenesedik abban a pillanatban, amikor egy ilyen guggoláshoz hasonló testhelyzetet veszünk föl, és itt sokkal könnyebb az ürítés, akár egy felnőtt, akár egy gyermek számára. És ezzel ugye megint csak könnyíteni tudunk az ő kis életén. És képzeld el, Brigi, hogy rengeteg hasfájást megspóroltunk, mióta ECZ-zünk. Mi a kicsinknek a 4 hetes korában kezdtük kereken, akkor szedtem össze a bátorságom, hogy na jó, akkor most már ezt a megfigyelést, ezt megcsináljuk. És akkor belevágunk magába ebbe a rendszerbe, egy fél napon keresztül, ugye több ilyen kört, hogy felkel a gyermek, aztán ugye ott rögtön mutatkozik egy vágy arra, hogy akkor ő, vagy szüksége arra, hogy akkor ő pisiljen, kakíjon. Aztán ugye eszik, akkor ez megint, és akkor ilyen ciklusok vannak, alvás és alvás között, több ciklust megfigyeltünk, ilyenkor egy valami gyorsan átázó dolgot érdemes a gyermekre adni, vagy akár lehet pucérpopóval is, csak ez a kisfiúknál ugye a szökőkutazás lehetősége miatt nem biztos, hogy a legjobb választás, de egy tök sima tetrapelenka egyébként ezt a szerepet nagyon jól betölti.
1: Hiszen eleinte még úgy sem szaladnak el.
2: Így van, még éppen. És ilyenkor, amikor észrevesszük, tehát nyilván ilyenkor fokozott figyelemmel vagyunk a babánk iránt, és amikor észrevesszük, hogy na, akkor most történt egy pisilés, vagy most történt egy kakilás, akkor ugye gyorsan lejegyzeteljük valamilyen formában azt, hogy értem, akkor mi előzte ezt meg? Milyen kis ficergés, milyen kis hangadás, kis nyöszörgés, bármi nagyon-nagyon jellegzetes egyébként minden gyereknél. És amikor pár ilyen megfigyelési kört megtettünk, akár egy ciklus is elég lehet, hogyha valaki nagyon pró, én azért nem voltam, és innentől akkor azt mondhatjuk, hogy jó, akkor megvan a, begyakorlom a mozdulatot, hogy teszem a Billy fölé, hogy ez biztonságos legyen, illetve neki ideális, anatómiailag helyes, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Jött a pisi
1: is. Gyakorló édesanyaként is megdöbbenve hallgatom egyébként ezt a témát, nálunk ez az ECG-zés, ez abszolút kimaradt. Én későn is kaptam erről információt, illetve nekem egy hatalmas kihívásnak tűnt a leírás alapján, de ahogy mesélsz róla, esküszöm, kedvet kaptam hozzá.
2: De tényleg abszolút magától értetődő, szóval most vagy abba fektetsz energiát, hogy utána a pisiska kispelust lecseréled, helyre teszed, attól függ, hogy mosizol, nem mosizol, stb. Vagy egyszerűen kapcsolsz, rendben kicsim, megyünk, akkor csináljuk, és akkor bilizünk egyet.
1: Én azt tanultam, hogy a szobatisztulási folyamatnak ugye agyihírési folyamata is van, tehát hogy a gyermek mentálisan és lelkileg és mindenhogy is megérik arra a feladatra, hogy egyszer csak szobatiszta legyen. És azért hallgatlak megdöbbenve, mert hogy ezt ugye sokkal későbbre datáljuk, tehát
2: abszolút. A
1: jelenlegi felfogás szerint ott tart a dolog, hogy 2-5 éves kor közé tesszük a szobatisztulási folyamat mentális érését, ezzel pedig most azt hallom tőled, hogy akár 4 hetes babák is mondhatni pelenkamentesen, szobatisztán képesek létezni?
2: Sőt, újszülött babák is. Képzeld el, hogy van 2 olyan barátnőm, akinek az én elvetemültségem elég volt, és azt mondták, hogy na jó, hogyha ez neked megy, nekünk is fog, meg természetesen igyekeztem nagyon biztatni őket, hogy higgyétek el, nem vagyok csodatévő, csak adjatok egy esélyt a dolognak, ha amúgy szimpatikus, és ők már egészen párnapos kortól elkezdték ezt csinálni a picikéjükkel, tehát működött. Tehát ebben semmi csodatétel nincsen, csak itt a legtöbbek számára és számunkra is azért volt ez egy ilyen teljesen vakfoltos témakör, mert Magyarországon ez nem egy elterjedt csecsemő gondozási mód, ahogy mondtam, 75 országban csinálják ezt is, nem csak a természeti népeknél, hanem tényleg mondjuk egy Kínát azért nem mondanék kis országnak, és mégis ez működik.
1: Lenyűgöző.
2: Igen, igen, hihetetlen számomra, hogy mennyire okosak a babák, mindig meg szoktuk állapítani a férjemmel, hogy bődületes, hogy már milyen potenciállal jönnek a világra ezek a kis csodák.
1: Hamarosan folytatjuk magazinműsorunkat Molnár Gyenge Andreával, akivel arról beszélgetünk, hogy a kötődő nevelés elsősorban fizikai szükségleteit figyelembe vevő módszerei mellett hogyan elégítsük ki a gyermekeink feszültségoldás iránti és kapcsolódás iránti szükségleteit is.

0: Start Rádió.
1: Szóval eddig beszéltünk az igény szerinti szoktatásról, a hordozásról, a mosiperusról és az EC-ről. Na, azt mondnak, hogy emeli, befér bármi.
2: Hát, mondhatjuk, hogy igen.
1: Ugye ezek elsősorban én úgy látom, hogy a fizikai szükségleteket támogatják a gyermeknevelés esetén. A kötődő nevelésnek én úgy tudom, hogy ez az egyik elsődleges követelménye, ez nagyon rosszul hangzik, de hogy a kötődő nevelés a gyermekeknek, a babáknak a fizikai szükségleteit elégíti ki elsősorban. Nyilván ennek a kellemes hozadéka, hogy ez hat arra is, hogy a lelki dolgokban is támogató, és a kapcsolódást is erősíti, biztonságos kapcsolódás felé vezeti, hogyha az ő szükségletei számára megfelelő módon vannak kielégítve. Van-e valami, ami a lelki oldalt támogatja, kapcsolódásotokat támogatja a kisbabával?
2: Nagyon jó kifejezést használtál. Képzeld el, hogy pont kapcsolódó nevelésnek nevezik azt az eszmerendszert, illetve azt a hozzáállást, ami ezt elő tudja még jobban segíteni, hogy a gondviselő és a gyermek egy mélyebb szinten megértse egymást és kapcsolódjon. Ugye az eddigi eszközök is nagyon jó ráhangolódást tudnak nyújtani a gyermekünkre. Akár a hordozásra gondolunk, ugye ott is nézzük a kis jelzéseit, és akkor még az idegrendszer érését is segítjük, testkontaktban vagyunk, szuper csodálatos. Ugye az igény szerinti szoptatásra gondolunk, ugyanez, megint csak fájdalomcsillapítás, kötődés, stb. Az EC, megint csak ráhangolódunk, jobban megértjük a gyermekünket, tudjuk, hogy most azért sír, mert nem azért, mert úgy állnak a csillagok, bár olyan is előfordul természetesen, hanem azért, mert pisilni akarnia kell. Viszont vannak olyan pillanatok, amikor még ezt is kevésnek tudja érezni valaki, hogy én úgy érzem, hogy mindent megadtam. Igény szerint szoktatok, hordozok. Még az EC-re vagy a megfelelő ütemű perus cserére is odafigyelek, és mégis valami nem klappol. Ilyenkor tud segíteni a kapcsolódó nevelés. És ez egy olyan...
1: És ez nem ugyanaz.
2: Ez nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Igen, a kötődő nevelés, ahogy fogalmaztál, főként a fizikai szükségleteket elégíti ki, ami magával hozza ezeket a dolgokat. Azonban a kapcsolódó nevelésnek olyan eszköztára van, ami abban segít, hogy egy mély, empatikus megértés tudjon kialakulni a gyermek és a szülő között, akár oda-vissza, természetesen ennek a generálója nagyon-nagyon sok ideig a szülő, viszont ugye a gyermekek másolják a szülőt, ugye a példamutatás alapján tanulnak viselkedésformákat a környezetükből.
1: A minták
2: beindulnak rögtön egészen pinduri kortól, és a kapcsolódó nevelés eszköztára viszont tud nekünk óriási segítséget nyújtani az előzőek mellett, hiszen ilyenkor a gyermekek feszültségoldását szolgáló sírás meghallgatással tudunk könnyíteni a kicsinknek a lelkén, aztán odafigyelünk arra, hogy eleget nevessen egy nap, a nevetését is meghallgatjuk, és ezt is megint csak mi fogjuk elősegíteni.
1: Igen, ugye azt mondják, hogy ha valakivel egyszer az életben egy jót nevetsz, akkor a kapcsolatotok szintet lép.
2: Így van, ez abszolút, én is így gondolom. Aztán gyermekidő is egy nagyon jó eszköz, szintén kapcsolódik a nevetéshez, de ez nagyon sok esetben akár egy-egy trauma feldolgozásában segíti a gyermeket. Aztán ide sorolhatjuk még a szülő mentális egészségét szolgáló páros meghallgatást, úgyhogy a szülőre is gondol ez a rendszer. A kapcsolódó nevelés alatt nem azt értjük, hogy a gyermeket csak úgy hagyjuk szabadjára, és csináljon, amit akar. Természetesen az életkora szerinti kíváncsiságot igyekszünk kielégíteni, stb., de egy szerint határszabás, mint eszköz is a kezünkben van. Tehát itt ugyanúgy mi vagyunk azok, akik őt terelgetjük azon az úton, ami a közös életünk felé vezet, mint család. Viszont nem is egy drákói szigorral neveljük azt a gyermeket, és azt akarjuk, hogy ülj le is, maradj csöndben. Tehát e között egy nagyon jó egyensúlyt jelent ez az eszköz is, hogy szeliden szabunk nekik határt. És ebben is kapunk segítséget például a kapcsolódó neveléstől.
1: Nagyon soknak hangzik, amiről meséltél. Te ugye már nagyon korán elkezdtél informálódni, tényleg tudatosan készültél az anyaságodra. Hogyha az ember el szeretné kezdeni anyaként kötődő nevelést a gyakorlatba emelni, hogyan érdemes elkezdeni? Hogyan ne riadjunk meg ettől a rengeteg információt, amit akár most kaptam én tőled?
2: Azt gondolom, hogy megint csak először azt a szűrőt vessük be, hogy nekem mi önazonos, és mi az, amivel én egyet tudok érteni zsigerileg, mert akkor ez már természetesen mindenkinek egy nagyon jó szűrő. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat lendít azon, hogy az embernek kiegyensúlyozott legyen a szülősége, hogyha önmagán sokat dolgozik, akár előzetesen. Tehát itt ugye az önbizalom kérdése rögtön előtérbe kerül, hiszen van nekem elég önbizalmam ahhoz, hogy ecézzek? Van nekem elég önbizalmam ahhoz, hogy szoptassak? Igen. És így tovább, ez minden egyes témakörnél felmerülhet, és hogyha erre megfelelő figyelmet fordítunk, akár terápiás jelleggel, akkor ez viszont el tud vezetni oda, hogy magabiztosak leszünk a döntéseink kapcsán, és így az információs szűrésünk is egy más szintre tud kapcsolni.
1: Tehát nem kell mindent egyszerre bevezetni, hanem ami először szimpatikus és megragadja a figyelmünket, azzal érdemes elkezdeni, és hallgatva az ösztöneinkre elindulni az úton.
2: Így van, abszolút. Tehát nálunk is még van egy témakörünk is, képzeld, ami még nem is került terítékre, amik később jöttek be a képbe, és teljesen jól működött. Tehát, például képzeld, ilyen volt a babai elbeszéd, ezt a kommunikációs formát is nem olyan régen kezdtük el alkalmazni, részt vettünk ezzel kapcsolatban tanfolyamon, aztán ilyen volt a szabad mozgás ismerete, nyilván már a hozzátáplálás hozza magával a BLV-t, tehát a falatkás igény szerinti hozzátáplálást, szabad mozgás biztosítása is ide tartozik.
1: Nagyon izgalmasan hangzanak ezek is. Még egy-egy beszélgetést tudnánk ezekből csinálni, de lehet, hogy ami késik, nem múlik.
2: Benne vagyok.
1: Tehát a kapcsolódó nevelésre visszatérve egy gondolat erejéig, annyit szerettem volna észrevételezni, hogy olyan, mintha a kötődő nevelésnek ugye egy idő után vége lenne. Tehát ha a gyermek megtanul elmenni önállóan vécézni, üríteni, akkor az eszi időszakának leáldozott. Igen. A hordozás szintén egy idő után leáldozni látszik, hiszen nem cipelhetjük 30 éves korukig a gyermekeinket.
2: Igényszerinti szoktatás, illetve igényszerinti tápszeres táplálás szint úgy.
1: Igen, tehát a kapcsolódó nevelés az lehet egy folytatása, vagy egy továbbvitele a kötődő nevelés, a szükségleteket kielégítő alapkövének?
2: Teljesen, teljes mértékben. Tehát ugye egymás mellett is remekül működnek, ugyanakkor, amikor már kikopnak ezek a jellegű kötődési formák, akkor ott van a kapcsolódó nevelés. És képzeld el, hogy ez egy egész életen átvihető dolog.
1: És sosem késő elkezdeni?
2: Sosem. Hát bátran vágjon bele bárki, akármilyen korú a gyermeke, ha már 10 éves, akkor is nyugodtan.
1: Andi, nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
2: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Nagyon sok izgalmas dologról számoltál be. Én azt kívánom, hogy az ösztöneit kísérjenek továbbra is az anyaságodban, és szerintem hallunk még felőled. Nagyon szépen köszönjük, hogy megjelentél nálunk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Start Rádió.
1: Molnár Gyenge Andrea gyakorló édesanyával hallhattak beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok.
0: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Mentelmi joga haladéktalan felfüggesztését kéri az országgyűléstől Magyar Péter miniszterelnök az ellene indított eljárásban. A kormányfő videó üzenetében úgy fogalmazott, hogy a legfőbb ügyészség szánalmas akcióval próbálja elbagatelizálni a rendszerváltást, valamint összemosni az előző kormányok 100 milliárdos korrupciós ügyeit a személy ellen folytatott politikai lejáratással. Magyar Péter hozzátette, hogy tiszta lelkiismerettel áll a hatóságok elé, miközben feljelentést tesz a 2024-es telefonos ügyben eljáró rendőri vezetők ellen hivatali visszaélés és veszélyeztetés miatt. Feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanújával Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tárcánál lefolytatott belső vizsgálatok alapján. A miniszter közlése szerint az előző vezetés mintegy 12 milliárd forintot költött egy angol céggel kötött tanácsadói szerződésre, amelyből többek között nem rendszeresített egyenruhát és vezetői tréningeket is finanszíroztak. A feltárt visszaélések között szerepelnek továbbá több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, vadászatbiztosítások és luxusautóbérlések is. Szigorítja a podgyászfeladás szabályait a Ryanair, így november 10-től legkésőbb a gép indulása előtt 60 perccel fel kell adni a csomagokat. A Fapados légitársaság tájékoztatása szerint az eddigi 40 perces határidő 20 perccel történő előrehozására azért van szükség, hogy több idő jusson a biztonsági és útlevél ellenőrzésre, csökkentve ezzel a járat lekésések arányát. A változás az utasok mintegy 20%-át érinti, a folyamat meggyorsítására pedig önkiszolgáló csomagfeladó kioszkokat is telepítenek a repülőtereken. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Neked kívánok, szeptember 24-i napra ébredhettünk, ami bizony már a hét utolsó előtti munkanapja, úgyhogy bízom benne, hogy a lendület mindenkinél meg lehet. Ébredjünk együtt, ez a Start Rádió.
1: Sok a szeret, sok a szeret, és még több.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Köszönjük együtt a mai reggelt is, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Szeptember 24-e van, ami már csütörtök. A Gellérteket és a Mercedeseket külön köszöntjük, hiszen ma ők a névnaposok.

0: reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Szeptember 24-e van, a Gellérteket köszöntöm a névnapjukon, na meg persze a születésnaposokat. Söpf Merei Ágost, orvos, sebész, szemorvos, gyermekgyógyász 1804-ben született ezen a napon. Berecki Máté, tudós, gyümölcsnemesítő 1824-ben. F. Scott Fitzgerald, amerikai regény és novellaíró 1896-ban, de ezen a napon látta még meg a világot például Vas István, Kossuth Díjas költő is 1910-ben.
1: Sok a zene! Sok a zene! És még több!
2: Start Rádió!

0: reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ébredjünk együtt a mai reggel folyamán is, 7 óra lesz pillanatokon belül, ami azt jelenti, hogy itt a Starton híreket mondunk, aztán a következő órában nézzük például a mai nap jelentős történelmi évfordulóit, de mindezek mellett hozzuk az aktualitásokat is, úgyhogy érdemes velünk rádiózni.
1: Sokat

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Fenntartja álláspontját Bak András köztársasági elnök a legfőbb ügyész jelölésével kapcsolatban, miután a Tisza frakció bejelentette, hogy nem szavazza meg Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közlése szerint az államfő megtette a javaslatát, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök új jelölt állítására kérte a köztársasági elnököt a pozíció mielőbbi betöltése érdekében, miközben az államfő szerint az ügyészség megítélése mélypontra jutott, ezért van szükség egy politikai kötődéstől mentes, független szakemberre a testület élén. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A meghozott döntés értelmében a jövőben egészségügyi tevékenységet kizárólag kamarai tagsággal lehet végezni Magyarországon. Az érintett szakembereknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell benyújtaniuk a felvételi kérelmüket a területileg illetékes szakmai kamarához. Hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozóiroda Matolcsi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét és hatását. A hatóságok az MNB új vezetésének feljelentése nyomán indítottak eljárást, miután a gyanú szerint a jegybank korábbi vezetői jogellenes felügyeleti nyomást gyakoroltak az Erste Bankra. A nyomozók mind a 7 gyanúsított otthonában házkutatást tartottak és adatokat foglaltak le a mobil készülékekről. Már jelentkezhetnek a szülők a Krétában az ingyenes iskolai notebookokra az 5. és 9. évfolyamos diákok számára. A Klebelsberg központ tájékoztatása szerint az iskolaváltás miatt visszavett digitális eszközöket az új tanulók kapják meg, amelyeket a tanulmányaik befejezéséig tarthatnak maguknál. A több mint 3000 iskolát érintő Európai Uniós projektben eddig már 579 000 notebook jutott el a diákokhoz és a pedagógusokhoz az ország egész területén.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Basszus, elhagytuk, szeptember 24. napja van, csütörtök, köszöntjük a Gellérteket, ők a mai nap névnaposai. Rádiózzunk együtt, én maradok a mikrofonnál délelőtt 9-ig, és hozom a hasznos információkat. Például mindjárt arról is beszélgetünk, hogy majd a következő atlétikai világbajnokság hol lesz.
1: Sok

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
3: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
4: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
5: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
4: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
5: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
6: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már eggyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
7: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
8: Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
9: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
10: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
11: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Reggel is tart. Music latte. Finoman ébreszt.
12: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Az ország nagy része fölött erősen megnövekedett.

0: Itt a Start Rádió. Képzeljék el, Nairobi ad otthont a 2029-es szabadtéri atlétikai világbajnokságnak, 2031-ben pedig München rendezi a versenyt. A kenyai főváros ezzel az első afrikai házigazdája lesz a világbajnokságnak.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a zene,
4: sok zene,
0: és még több.
4: Start Rádió.
5: Rocket. We will rocket.

0: Szeptember 24-e van Szent Gellért ünnepe, itáliai származású szerzetes, az első magyar vértanú. 1046 óta tartjuk. Ezen a napon a Nemzetközi Méterbizottság kiosztotta a méter és a kilogram etalonokat a méterrendszerbe vezető államoknak 1889-ben. Aztán szintén ehhez a naphoz köthető érdekesség még, hogy az Egyesült Államok szenátusa jóváhagyta a nukleáris kísérletek korlátozásáról szóló egyezményt.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, mi sok zenét, és persze ma reggel is még többet játszunk. Egyre közelebb a 8 óra, egyre többen érnek be lassacskán a munkahelyre, és egyre többen passzolták már le a gyerkőcöt az iskolai intézmények környékén. Úgyhogy indul a nap, mi pedig hozzuk hozzá a jó dalokat a folytatásban is.

8 óra után járunk, itt a Start Rádió. Ébredjünk együtt szeptember 24-én. Ha van a barátok között, vagy a kollégák között Gellért, Mercedes, akkor őket semmiképpen ne feledjék el felköszönteni. Én jövök hasznos információkkal, de ami még fontosabb, sok jó zenével és kevés szövegeléssel. Mert ezt mi így szeretjük. Show.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
5: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
6: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
7: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
6: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
7: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
8: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
7: Részletek ácsfa.hu.
8: Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
10: Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
11: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
12: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
13: Internetix.
12: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
13: Internetix.
12: Díjmentes bekötés.
13: Internetix.
12: Legmodernebb optikai hálózat.
13: Internetix.
12: Megbízható, elérhető, korlátlan.
13: Internetix.
12: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
13: Internetix.
12: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Itt a Start Rádió. Reggeli vagy esti zuhany? Kezdjük a reggelivel, az miért jobb? A reggeli zuhany élénkítő hatású, serkenti a vérkeringést, fokozza az éberséget és segít a koncentrációban. A hidegebb víz különösen hatékony, aktiválja az idegrendszert, így aztán energikusabban indul a nap. A tudomány szerint a reggeli zuhany javítja a hangulatot, csökkenti a fáradtságérzetet és támogatja a produktivitást. Na ezért indítják sokan.

0: megjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli Start. Music Latte.
3: Start Rádió.

Itt a Start Rádió. Beszéltem arról, hogy a reggeli zuhany azért nagyon jó, mert lendületesebben indult tőle a nap. Na, az esti tök másképp működik. Segít ellazulni, lemosni a nap során felgyűlt szennyeződéseket, és ami még fontosabb, a stresszt. A melegebb víz nyugtató hatású, előkészíti a testet a pihentető alvásra. A kutatások szerint az esti zuhany csökkenti a kortizol szintet, így támogatja a regenerációt, és a mélyebb alvást a Biencikke szerint.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió, nem sokára 9 óra lesz. Mára én búcsúzom, köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Legközelebb péntek reggel, azaz holnap rádiózhatunk együtt, a jövök reggel 6 órától.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól. Üdv a fedélzeten, ma is hozom a jó dalokat, a következő két órában rádiózhatunk együtt, nem sokára nyitjuk kalenderjunk, mai ablakát, rádiózzunk együtt meg annyi jó dallal.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó. A hivatalos Mohu átvételi pont.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Főnök, megyünk a vásárba.
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
7: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtató patronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.
9: Sok a szene.
10: Sportrádió.
1: És még több.

0: Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Itt van néhány érdekesség a mai naphoz köthető események közül. 1957 eme napján Elvis Presley Jailhouse Rock című slágerét adta ki, illetve megszületett Pásztor Erzsi színésznő és Fónai Márta színésznő is 1936 és 1914-es dátumokkal. Ezek voltak a mai érdekesebb történések. Most pedig vissza a dalokhoz.

Több zene és még több a Start Rádión, a Napiloza szól. Az első óránk már is a végéhez ér, de ne feledkezzünk el a mai névnaposainkról sem. Nagyon boldog névnapot a Gellérteknek és a Gerdáknak. Isten éltesse őket. Én pedig a következő órában is hozom a jó dolgokat.

0: laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól. Folytatódik a műsor ebben a 60 percben is, meg a New Dal bekészítve és az egészségünkre is. Ráfókuszálunk mindjárt, rádiózunk együtt.
1: Napi Laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Napi laza, vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Itt van néhány gondolat az egészség megőrzés egyében. A zenehallgatás vagy más hangos események, koncertek, előadások után érdemes pihentetni a fülünket. Kerüljük a nagyon magas hangerőt, és ha lehet, használjunk fülvédőt, különösen ha hosszabb időn keresztül tartó hangos zajban vagyunk. Fontos, hogy aludjunk eleget, a pihenés erősíti ennek regenerálódását is, legyen az fizikai vagy szellemi munka utáni dolog. Emellett a változó időjárásban, nappal meleg, este hidegebb, figyeljünk a lábunk, cipőnkre, legyen megfelelő, hogy ne fázzanunk a végtagjaink, mert az gyengíti az egész szervezetet. Figyeljünk magunkra, jó egészséget!

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a napi loza szól. Ennek a végéhez értünk most. Köszönöm, hogy együtt hallgathattuk meg ezt a remek sok jó zenét az elmúlt két órában. Holnap is jövök majd. További szép napot, minden jót!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 24-e csütörtök, déli 12 óra van. Ülést tart csütörtökön a Békéscsabai képviselőtestület. Újra elindul a Muzsikál az erdő rendezvény sorozat a Körösök völgyében. 20 éves jubileumát ünnepelte a Fehér Tó napja Kardoskúton. Új csomópont épül az M44-es autóúton Kunszentmártor térségében. Már is mondom a részleteket. Soron következő ülését tartja csütörtökön a Békéscsabai közgyűlés. A képviselőtestület azután pénzügyi beszámolóktól. A képviselőtestület aztán a pénzügyi beszámolóktól a városfejlesztési stratégiákon át a szociális támogatásokig számos kiemelt ügy szerepel. A napirendek között több lakossági és intézményi szempontból is lényeges döntést hoznak meg a képviselők, így egyebek mellett tárgyalják a város 2026-os költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint határoznak a költségvetési rendelet módosításáról. Döntés születik a városházi számlavezetés pályázati kérdéseiről, valamint arról is, hogy a település csatlakozik-e a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndi pályázat 2027. évi fordulójához. A nyilvános ülésen város üzemeltetési és stratégiai fejlesztési ügyek is terítékre kerülnek. A képviselők döntenek a Makkosháti volt vízműtelep ingatlanjának sorsáról, felülvizsgálják a fenntartható városfejlesztési stratégiát, továbbá napirenden szerepel a digitális akcióterv és a zöld átállási keretrendszer elfogadása is. Emellett áttekintik a Békéscsaba vagyonkezelő ZRT első féléves gazdálkodását, a Városgazdálkodási Kft. Közszolgáltatási beszámolóját, valamint a Csaba Belvárosi Parkolóház Kft. Ügyeit. A testület határozatot hoz a nyomdaipari oktatók 2026-27-es tanévi javadalmazásáról, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek működéséről, új közterületek elnevezéséről, valamint a VOKE 50. évfordulós emléktáblának elhelyezéséről is. A nyilvános tanácskozást követően zárt ajtók mögött folytatódik az ülés. A képviselők fellebbezéseket, méltányossági ügyeket tárgyalnak, döntenek a kiváló szociális munkáért kitüntetés adományozásáról, valamint az önkormányzati bizottságokat és tisztségviselőket érintő személyi kérdésekről. Természet, zene és közösségi élmények találkoznak szeptember 25 és 27 között a Körösök völgyében. A Muzsikál az erdő program sorozat Gyulán, Városerdőn, Májvádi erdőben, valamint Nagyvárad térségében várja majd az érdeklődőket erdei koncertekkel, szakvezetéses sétákkal és környezettudatos programokkal. A két évtizedes múltra visszatekintő kezdeményezés a Körösök völgyében 2015 óta hagyományosan Gyula és Nagyvárad környékén ad otthont az eseménynek. Szabó Lajos erdőmérnök, a rendezvény főszervezője elmondta, a program legfőbb célja a természet és a művészetek összekapcsolása. Hozzátette, hogy a kezdeti klasszikus zenei formációk mellett mára a népzene, a világzene és a jazz is kiemelt teret kapott a rendezvényen. A háromnapos esemény sorozat pénteken indul. Új elemként a résztvevők megismerhetik a 60 Káfa Egyesülettel közös békéscsabai erdőtelepítési kezdeményezést, majd az Almási Kastély parkjában fotókiállítással, gyermekprogramokkal, a gyulai ifjúsági fúvószenekar koncertjével és fenntarthatósági élmésétával várják a közönséget. Szombaton Békéscsabáról, Gyuráról és Sarkadról is indítanak kerékpáros túrákat. A találkozó hely a Fekete-Körös vasúti hídjánál lesz, ahonnan erdészek és vízügyi szakemberek vezetésével séta indul a Májvádi erdőbe. Itt az erdei koncert várja majd a közönséget Vasvári Csaba színművész közreműködésével. A délutáni órákban a Dalert ZRT erdei iskolájánál folytatódnak a programok. 14 órától a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekarra ad koncertet, ami egyben a harmadik Erdők Hete regionális nyitó rendezvénye is. A nap zenei csúcspontjaként a Békéscsabai Szimfonikus Zenekar és a Sárik Péter Trió ad közös koncertet, de lesz komposztálási bemutató, népi kézműves játszóház, íjász és fegyver bemutató, valamint hagyományos szilvalekvárfőzés. A program sorozat vasárnap Nagyvárad térségében a Szent Jobb község melletti erdőben zárul. A szervezők kiemelt célja, hogy a kulturális élmények mellett a látogatók közelebb kerüljenek a környezettudatos életmódhoz és a természetközpontú mindennapokhoz.

0: 4 békéscsabai ártézikút vízminőségét vizsgálta meg a Népegészségügyi Hatóság. A laboratóriumi eredmények szerint a Madács utcai, Szegfű utcai, Andrássy úti és a Garai utcai furtkutak vizében arzén koncentrációja, valamint az ammónium értéke is jelentősen meghaladta az ivóvízre vonatkozó megengedett határértékeket. A vizsgálatok alapján az arzén szint valamennyi helyszínen többszörösen túllépte a 10 mikrogram per literes jogszabályi határértéket. A legmagasabb értéket az Andrássy kútnál regisztrálták, ahol a szennyezés megengedett szint közel 14-szerese volt. A pontos adatok szerint a Madács utcában 88, a Szegfű utcában 118, a Garai utcában 119, még az Andrássy úton 139 mikrogram per liter arzént mértek. A szakemberek emellett a megengedett fél mikrogram per literes határértéket meghaladó ammónium koncentrációt, valamint a Garai utcánál egy enyhén magasabb vas tartalmat is találtak, utóbbi azonban elsősorban esztétikai elszíneződéseket okozhat. A Népegészségügyi Hatóság tájékoztatása szerint az arzén és az ammónium természetes módon a kőzetekből is felszín alatti vizekbe kerülhet, de az utóbbi hátterében akár emberi vagy állati eredetű szennyeződés is állhat. A hivatal felhívta a figyelmet, hogy a határérték feletti arzén tartalmú víz hosszú távú fogyasztása egészségügyi kockázatokkal járhat. A vizsgálati eredmények ismeretében a Békéscsabai megyei Jugóváros önkormányzat kormányhivatal népegészségügyi osztályának jelzése alapján arra kéri a lakosságot, hogy a kapott adatokat mindenképpen vegyék figyelembe az érintett ártézikutak vizének használatakor és fogyasztásakor. Negyed százados jubileumához érkezett a Fehértó napja Kardoskúton. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatósága és Kardoskút község önkormányzata által szervezett hagyományos természetvédelmi nyílt napra idén is látogatók ezrei érkeztek. A rendezvény megnyitóján Kardoskút önkormányzati képviselője köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelte, hogy a helyiek számára a természetvédelem nem egy külső feladat, hanem a mindennapi identitás szerves része, majd köszönetét fejezte ki a Nemzeti Park igazgatóságának, a térség természeti értékeinek megóvásáért végzett kiemelkedő munkáját. Dr. Tírják László, a Nemzeti Park igazgatója arra buzdította a résztvevőket, hogy fedezzék fel a program valamennyi helyszínét és a tartalmas szórakozás mellett bővítsék szakmai ismereteiket is. A kardoskúti Fehértó gazdag madárvilága idén is tartogatott látnivalókat, bár a madarak egy része a szokásosnál korábban indult útnak, a tó környékén még találkozhattak a kilátogatók néhány különleges fajjal, így például a havasi lilékkel. A jubileumi esemény három fő helyszínén, Kardoskút puszta központban, a Fehértónál, valamint a sóstói állattartótelep melletti Nádfederes kilátónál zajlott, a programokat pedig verőfényes napos őszi időjárás kísérte. A beszámolók alapján a nap folyamán kulturális műsorok váltották egymást a színpadon, a Madárvonulás Múzeumban pedig interaktív kiállítással és természetfilmek vetítésével várták az érdeklődőket. A gyerekek nagy örömére a népi játszótéren 30 féle játszóeszközt próbálhattak ki. A látogatók különleges engedéllyel a Fehértó területére is beléphettek. A kiszáradt meder látványa lenyűgöző volt, amelynek egy részét a sófehérség, míg más részeit a magyar sóballa vörös lőszőnyege borította. A sószínű meder mellett a közelben legelésző szürke marhagúja, valamint a kiállítás őshonos házi állatok, bivajok, cigája és rackajuhok nyújtottak felejthetetlen élményt. A programok közötti közlekedést a Dottó kisvonat biztosította, de a kalandvágyók pusztafogatókra is felpattanhattak. A kínálatban nem hiányoztak a természetismereti vetélkedők, az IS, solymász és csikós bemutatók sem. Ebédre a vendégek bográcsban főtt szürke marha és birka pörköltet kóstolhattak meg. Emellett lehetőség nyílt a Nemzeti Parki termékvédjegyes áruk és kézműves termékek vásárlására. Új csomópont épül az M44-es autóúton Kontszentmárton térségében a 60-as kilométer szelvénél, tájékoztat az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A beruházásnak köszönhetően közvetlen kapcsolat létesül az autóút és a 44-es főút között, így a térségbe érkező forgalom jövőben elkerüli Kontszentmárton belterületét. A munkálatok során kiszélesítik a 44-es felett átívelő, kétszer kétsávos felüljárót, mindkét oldalon új gyorsító és lassító sávot alakítanak ki, valamint két új fel- és lehajtóágat is építenek, amelyek a főúton újonnan létesülő körforgalmakhoz csatlakoznak. A fejlesztés során 70 ezer négyzetméternyi zöld felületet is kialakítanak, amelynek keretében 12 ezer tő cserjét és örökzöld növényt ültetnek el a szakemberek. A beruházás a tervek szerint jövő év augusztusában fejeződik be. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép nap.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Start Rádió.
3: Rádió.
4: Kérd te is zsald a startradio.hu-n.
1: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
1: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió. És még több.
1: Start Rádiós zene, és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Én készen állok, bízom benne, hogy hallgatóim is. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól, sziasztok! Szeretettel küldi ezt a dalt a család Gellértnek névnapja alkalmából. Legyen nagyon szép napot, sok boldogságot és jó kedvet kívánunk. Aláírás nem volt, ettől függetlenül már is forog minden Gellértnek a következő dal.

0: Start Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
5: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
6: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Várom a zenei szerkesztők jelentkezését, kérjék kedvenceiket a rádió weboldalán. A következő kérésünk így szól: sziasztok, Éva vagyok, és a munkahelyi csapatnak szeretnék küldeni egy pörgős dalt. Köszi!

0: Sportrádió.
1: Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól, sziasztok, Zsófi vagyok, és a barátomnak Zolinak szeretnék küldeni egy dalt. Köszi, én köszönöm ezt a kérést is.

0: És te is zsald a startradio.hu-n.
1: Sziasztok, szép napot, Sanyi vagyok Püspökladányból, és egy zeneszámot szeretnénk kérni, a zenét azt rátok bízzuk, és ezt küldjük minden barátnak, ismerősnek, rokonnak, meg aki szereti, és szuper a műsor, csak itt tovább, köszönjük szépen, Sanyi, Anikó, Püspökladányból. Sziasztok!
0: Startrádió. Küldj te is üzenetet a startrádió.hu-n.

0: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 24-éhez értünk a Laptárunkban. Csütörtök van, ne felejtsék el felköszönteni Gellért és Mercedes nevű ismerőseiket. Ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Sesztek Szabolcs, magyar színész, szinkronszínész, de ma ünnepli születésnapját Wolf Kati, magyar énekesnő, a 2011-es Euróvíziós Dalfesztivál magyar versenyzője is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz? Sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió! Start Rádió!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió. Start Rádió.
1: Hova mész? Hova futsz?

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
6: Részletek ácsfa.hu.
5: Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere,
7: sok a színe,
1: és még több.
7: Start Rádió.

milyen idő vár ránk majd holnap. A napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futó zápor. Többfelé lesz élénk helyenként erős az északi-északnyugati szél. Holnap a legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul, majd délutára 17 és 23 fok közé melegszik a levegő.

0: Ez a Slajt Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 24-e csütörtök van, nézzünk egy-két érdekességet a mai nappal kapcsolatban. Például 38 évvel ezelőtt ezen a napon James Brown amerikai zenészt letartóztatták, mert állítólag halálosan megfenyegette a feleségét. A bajt tetézte, hogy a rendőröknek két államon keresztül kellett üldözniük, ezt a rendőrség nem hagyta annyiban, és a bíróságra vitte az ügyet. A bíróság sem volt elnéző, mert a következő év januárjában 6 év börtönbüntetést szabott ki, de jó magaviselet miatt hamarabb szabadult. És még egy érdekesség, 131 évvel ezelőtt ezen a napon először bicikliztek körbe egy nő a földet, az út 15 hónapig tartott.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal, a lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start, a 98.4-en, Aracki Zoltán. Mondjuk ebben az órában jön Sheryl Crow és az If It Makes You Happy, illetve hallhatjuk majd Alice DJ-től a Villa Evert, úgyhogy lesz itt többféle hangulat is. Az első dalunk pedig egy igazi felemelő 80-as években is láger, a Yes and the Plastic Population 1988-as dala, a The Only Way Is Up már a címével is elég egyértelmű üzenetet küld. A dal egyébként eredetileg nem Yes szerzeménye volt, de az ő változata tette igazán ismert és komoly nemzetközi sikert ért el. Szóval maradjatok velünk, nem sokára jön majd Sheryl Crow és Alice DJ, és várjuk természetesen az üzeneteket is. 0-20-2-21-21-20 az SMS számunk, vagy a startradio.hu-n is jöhet bármiféle kép, hang, szöveg. Mindenkinek kedves délutánt, az első dal ebben az órában már is indul, a Yes and the Plastic Population és a

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
5: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
4: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
5: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt! Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
7: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
5: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Jó ötlet, Micike.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Kis tart a 984-en, szeptember 24-e van, a mai napon a Gellértek és a Mercedesek ünnepik névnapikat. A Gellért név a germán eredeti Gerhard nevekből származik, a jelentése Gerej, Dárda és Erős Merész. A Mercedes spanyol eredetű női név a Maria della Mercedes, vagyis fogoly kiváltó Szűz Mária kifejezésből származik. Maga a szó a latin merces, vagyis bér szóból ered, és arra váltság díjra utal, ami a 13. századi Spanyolországban a mórok fogságába esett keresztények kiváltására gyűjtött a Mercedarius szerzetes rend. Kedves Gellértek és kedves Mercedesek, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Шок.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Hamarosan elkezdődhet a társadalmi egyeztetés az 1 milliárd forint feletti vagyonokat érintő új vagyonadóról és a kata adózás kiszélesítéséről. Kövesdi Attila adópolitikáért felelős államtitkár tájékoztatása szerint az 1%-os ismétlődő jellegű vagyonadó a céges részesedésekre, valamint a hazai és külföldi ingó és ingatlan vagyonra egyaránt vonatkozik majd. A pénzügyminisztérium emellett hamarosan benyújtja a volt és jelenlegi politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló jogszabálytervezetet is. Büntető feljelentést tett ismeretlen tettes ellen az aranykonvoj ügyben Fürth Pál korábbi főügyész nyilvános nyilatkozata alapján a dr. Horváth Lóránc ügyvédi iroda. A hatóság félrevezetése hamis vád és bűnpártolás gyanújával benyújtott feljelentés a volt főügyész azon kijelentéseire épül, miszerint a felettesei korábban rendszeresen megszabták a nyomozások irányát és a kihallgatható személyek körét. Az ügyvédi iroda a feljelentés megtétele mellett Fürth Pál tanúkénti meghallgatását is indítványozta a hatóságoknál. Hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozóiroda Matolcsi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét és hatását. A hatóságok az MNB új vezetésének feljelentése nyomán indítottak eljárást, miután a gyanú szerint a jegybank korábbi vezetői jogellenes felügyeleti nyomást gyakoroltak az Erste Bankra egy felügyelőbizottsági tag eltávolítása érdekében. A nyomozók mind a két gyanúsított otthonában házkutatást tartottak és adatokat foglaltak le a mobil készülékekről. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Orbán Balázs, aki a jövőben az Európai Parlamentben folytatja politikai pályafutását. A Fidesz politikusa a brüsszeli testületben foglal helyet, miközben az országgyűlésben betöltött megüresedett helyének átvételéről még nem született döntés.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön a UB40 és a Can't Help Falling in Love, aztán még Elvis is énekelt ezt a dalt. Jön majd a Scarlett-től az Independent Love Song is, úgyhogy maradjatok velünk. Az első dalunk pedig Daryl Hall és John Ates egyik nagy közös láger, az Out of Touch, a dal 84-ben jelent meg, és a duó egyik legsikeresebb felvétele lett. Érdekesik, az Out of Touch hangzásában már ott van az a nagyon jellegzetes 80-as évekbeli keverék, pop, soul, egy kis funk is, persze azonnal felismerhető vokálok, az a fajta dal, amelynél már az első néhány másodperc után tudod, hogy mi következik. Jön majd ebben az órában még a UB40, majd a Scarlett, szóval maradjatok velünk, mert ebben az órában is lesz mit hallgatni. Ez a Start, és benne Daryl Hall és John Ates közös felvételével kezdik ezt az órát. Itt az Out of Touch.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
2: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
3: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
0: Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefon számunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.
5: Sok a szene. És még több.

98.4-en. Holnap a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél. Hajnalra helyenként pára köd képződhet. Korán reggel 11, még holnap délután 18 fokot mérhetünk.

0: Partrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Kevermesen a Batonyai úton szintén közművet építenek, emiatt itt útszűkületre kell számítani. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Reagált a mentelmi joga felfüggesztésének kikérésére Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő. A legfőbb ügyészség Hankó Balázs ellen a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos forrásainak jogellenes felhasználása, Seszták Miklós ellen pedig több mint 11 milliárd forintnyi vesztegetési pénz elfogadásának gyanúja miatt indítványozta az eljárást. Hankó Balázs politikai koncepciós eljárásnak nevezte az ügyet és visszautasította a vádakat, míg Seszták Miklós kijelentette, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A meghozott döntés értelmében a jövőben egészségügyi tevékenységet kizárólag kamarai tagsággal lehet végezni Magyarországon. Az érintett szakembereknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell benyújtaniuk a felvételi kérelmüket a területileg illetékes szakmai kamarához. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Orbán Balázs, aki a jövőben az Európai Parlamentben folytatja politikai pályafutását. A Fidesz politikusa a brüsszeli testületben foglal helyet, miközben az országgyűlésben betöltött megüresedett helyének átvételéről még nem született döntés. Mentelmi joga haladéktalan felfüggesztését kéri az országgyűléstől Magyar Péter miniszterelnök az ellene indított eljárásban. A kormányfő videó üzenetében úgy fogalmazott, hogy a legfőbb ügyészség szánalmas akcióval próbálja elbagatelizálni a rendszerváltást, valamint összemosni az előző kormányok 100 milliárdos korrupciós ügyeit a személy ellen folytatott politikai lejáratással. Magyar Péter hozzátette, hogy tiszta lelkiismerettel áll a hatóságok elé, miközben feljelentést tesz a 2024-es telefonos ügyben eljáró rendőri vezetők ellen hivatali visszaélés és veszélyeztetés miatt.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en. Sziasztok, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában nem sokára kezdünk DJ Bobóval, itt lesz a Love is All Around, aztán Alia, egy általam nagyon szeretett More Than a Woman című dallal. Két teljesen más hangulat, de mind a kettő ismerős és jó kis dal. Az első számhoz pedig egy igazi koncert történet is kapcsolódik, a Living on a Prayer, a Bon Jovi egyik legismertebb dala, és amikor először megjelent, még nem mindenki gondolta volna, hogy ekkora közönség kedvenc lesz belőle. Aztán dal szépen lassan önálló életre kelt, és ma már alig ha van Bon Jovi koncert, ahol ne lenne az egyik nagy közös éneklés része. A Tom és Gina története ugye, amiről szól a dal, szóval ez a történet generációkon átívelően megmaradt a rock egyik emblematikus refrényeként. Szóval lesz egy kis rock, utána jön DJ Bobo és Alia, maradjatok velünk, kezdjük az órát a Bon Jovival, itt a Living on a Prayer.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
2: Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó.
3: A hivatalos MOHU átvételi pont.
4: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
5: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
4: A Békés megyei lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
6: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
7: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
8: Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kapható.
9: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
10: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.

Ellos tart a 98.4-en a lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé magas. A következő napokban a pollen terhelés közepes, magas szinten való stagnálása várható. Helyenként, főleg itt a Tiszántúl a még erős tüneteket okozó nagyon magas koncentráció is előfordulhat. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan magas, nagyon magas, még az epikokkumé magas szintet ér el. Több helyen várható zápor, zivatar, ezeken a tájakon átmenetileg egyes útszakaszok vizesek, csúszósak lehetnek, és hát egyre több reggelen vendégünk lehet a pára, a köd, úgyhogy óvatosan a közlekedésben, jó utat!

0: Rádió. Közlekedési információ.
1: Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Szintén közművet építenek Békéscsabán a Gyulai úti körforgalomnál. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 6 óra. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Arecki Zoltán vagyok. Nézzük, hogy mi érkezik ebben az órában. Jön Vanessa Paradis és a Be My Baby, aztán a Chamba Wamba Tap Tam Tinga, később pedig Will Valo és Natalie Avellon egy Nancy Sinatra feldolgozással, a Summer Wine-nal. Négy dal, négy különböző hangulat, és persze jó kis 80-as évekbeli lendület is belefér. Az első dalunk a Flames of Love, a Fancy egyik legismertebb felvétele. A dal 88-ban jelent meg, és tipikusan az a fajta eurodiszkó sláger, amelynek már néhány hangjából felismered a korszak hangulatát. Fancy, vagyis Christian Garber ezzel a dallal Európa szerte nagy sikert aratott, és a Flames of Love azóta is rendszeresen felbukkan a 80-as éveket idéző válogatásokban. Jön még ebben az órában Vanessa Paradis, a Chamba Wamba, a végén pedig egy egészen más világ, Will Valo és Natalie Avellon, szóval érdemes maradni, hallgassátok a Startot, benne kezdjük Fancy-vel, itt a Flames of Love.

fontos tart a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 137 éve mai napon, 1889-ben a Nemzetközi Méter Bizottság kiosztotta a méter és a kilogram etalonokat a méterrendszert bevezető államoknak. 85 éve született Linda Eastman McCartney, Paul McCartney felesége. 52 éve született Wolf Katy, énekesnő, és 38 éve James Brown, amerikai zenészt letartóztatták, mert állítólag halálosan megfenyegette a feleségét.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délután. Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

tartik 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Hallgassátok továbbra is a Startot. Viszont hallásra, sziasztok!

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanújával Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tárcánál lefolytatott belső vizsgálatok alapján. A miniszter közlése szerint az előző vezetés mintegy 12 milliárd forintot költött egy angol céggel kötött tanácsadói szerződésre, amelyből többek között nem rendszeresített egyenruhát és vezetői tréningeket is finanszíroztak. A feltárt visszaélések között szerepelnek továbbá több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, vadászatbiztosítások és luxusautóbérlések is. Átlagosan 35 millió forint megtakarítást tartanak szükségesnek a magyar középkorúak a nyugodt nyugdíjas évekhez állami nyugdíj nélkül. A KNH biztosító legfrissebb kutatásából kiderül, hogy a lakóhely szerint jelentősek az eltérések. Míg Budapesten 44 millió, addig a falvakban átlagosan 29 millió forintot tartanak elégségesnek a megkérdezettek. A válaszadók többsége szerint már 30 éves kor előtt érdemes elkezdeni a megtakarítást, a ténylegesen félretevők azonban átlagosan csak 35 évesen vágnak bele a folyamatba. Hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozóiroda Matolcsi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank holtelnökét és hatását. A hatóságok az MNB új vezetésének feljelentése nyomán indítottak eljárást, miután a gyanú szerint a jegybank korábbi vezetői jogellenes felügyeleti nyomást gyakoroltak az Erste Bankra egy felügyelőbizottsági tag eltávolítása érdekében. A nyomozók mind a 7 gyanúsított otthonában házkutatást tartottak és adatokat foglaltak le a mobil készülékekről. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Orbán Balázs, aki a jövőben az Európai Parlamentben folytatja politikai pályafutását. A Fidesz politikusa a brüsszeli testületben foglal helyet, miközben az országgyűlésben betöltött megüresedett helyének átvételéről még nem született döntés.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják.
4: Műsorunk e heti vendége Hőgyes Elek, dobos, műszaki vezető. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Meséljünk egy kicsit egyébként a zenekarjaidról, mert ugye nem csak egyben, és nem csak kettőben voltál és vagy is benne. Vegyük szépen sorjában, mik voltak azok, és most nyilván ne menjünk vissza így a középkorba, tehát ne menjünk vissza így a gyermekkorba, így felnőtt fejjel, mik voltak azok a zenei formációk, amikben te szerepeltél.
2: Az első olyan zenekar, ami nagyon sokat lépett fel és volt fesztiválokon is, Tokajhegyen például, vagy a Színen. Várjunk, nem, a Res az nem volt a Színen, bocsánat, az a Res zenekar. Volt. A Res zenekar volt az, amivel hát majdnem minden hónapban legalább 3-4-szer felléptünk. Tehát egy nagyon jó kis zenekar volt, és nagyon sokat tanultunk a fellépésekről, főleg arról, hogy sokan azt hiszik, hogy a zenés az arról szól, hogy felmész a színpadra, jól érzed magad, azt lejössz. Hát nem. Főleg, hogy a dobos vagy, mert ott pakolászni kell. Tehát próbaterembe szétszedni a dobot, berakni a kocsiba, elvinni, ott összerakni, majd amikor vége van, szétszedni, kocsiba berakni, vissza a próbaterembe, bepakolni, összerakni.
1: Igen, főleg amikor te vagy a saját magad drógya.
2: Pontosan,
1: igen.
2: Pontosan, és ezek nagyon jó gyakorlás volt. Hát nem is tudom, most nem akarok nagyon hülyeséget mondani, de nagy valószínűséggel 3-4-5 évig üzemelt az Res zenekar, és akkor utána alapítottuk meg talán a Jaffát. Igen, utána jött a Jaffa zenekar. Ez félig pedig, hogy a Res zenekar tagjaiból alakult át, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor mi írunk saját számokat. És akkor ez ilyen saját számos zenekar lett. A Jaffával is megfordultunk jó néhány fesztiválon szerencsére, és ott már azért lehetett hallani, hogy némi tapasztalat van mögöttünk. Tehát ott már mindenki azért fejlődött a hangszerén is, meg az előadásmódban is. Aztán közben jött a Dixieland zenekar, a Royal Dixielandben. Na most ez nagyon érdekes dolog. Tudni kell, hogy a Dixieland az nem az én világom, sőt, szerintem kisgyerekkoromban a Dixielandet hallgattam, amikor felsírtam. Tehát nem az én világom, viszont a zenekarvezető Cirok Misi, hát ő nagyon szerette volna, hogy én legyek a dobos, és akkor végül is szerintem egy jó fél év, vagy 3-4 évig kergetett ezzel az ötlettel, csak utána végül is beadtam a derekamat.
1: Mint én ezzel az interjúval gyakorlatilag,
2: igen. Aztán beadtam a derekamat, viszont ami érdekes dolog, egy rendkívül sokat fejlődtem az idő alatt, míg a Dixieland működött, tényleg rengeteget fejlődtem, illetve hát úgymond zenei pályafutásom lehet ilyet mondani, tehát meg inkább az amatőr irányba dolgozok én zeneileg. Az ilyen amatőr zenei pályafutásomnak a legnagyobb sikerét pont a Dixielanddel értem el, amikor is Dresdába mi lettünk Európa legjobb Dixieland zenekara, és hát ott több ezer ember előtt játszottunk, tehát ez eszméletlen jó volt.
1: Wow.
2: Nagy feeling volt tényleg, ott egy csomó olyan Dixi zenésszel megismerkedtem. A legboldogabb akkor lettem volna, hogyha ez mondjuk egy rock fesztivál lett volna, és nem egy Dixi fesztivál, de hát...
1: Annyi baj legyen, igen.
2: Jaj, jó.
1: Előtted az élet még.
2: Igen.
1: Igen.
2: Igen, akkor közben van egy olyan zenekarunk, hogy Perna Heider Campbell. Uh-huh. Na most a Perna Heider Campbell-lel is saját számos rock zenekarok vagyunk. Főleg saját számos, mert két feldolgozást azért azzal is szoktunk csinálni.
1: Ez muszáj egyébként. Rájöttem én is, hogy muszáj feldolgozás.
2: Kell feldolgozás, de a jó dolog a feldolgozás, főleg akkor, hogyha olyan fajta számokat dolgozol fel, ami közel áll hozzá. És az eszmetlen jó fejlődésnek is jó, meg a zenekart egy kicsit egy más arcába is meg tudja mutatni a közönségnek. Akkor a volt feleségemmel alapítottunk egy zenekart, a Too Much nevezetű zenekart, amivel most újra formálódtunk.
1: Már hogy zenekarilag. Ezt azért szögezzük le, tisztelt bíróság, igen.
2: Igen, pontosan, zenekarilag nagyon fontos. És ezzel a zenekarral csak feldolgozásokat játszunk, viszont sajátos átdolgozásokban. Ezt a zenekart azért szeretem, megmondom őszintén, mert itt annyira szabadon rakhatunk bele dolgokat, és annyira szabadon használtam a dob témákat, hogy tényleg az egyik legkedvencebb zenekaromnak is mondhatnám.
1: Bár hogy kell ezt elképzelni egyébként, hogy sajátos feldolgozások?
2: Hát úgy például, hogy van egy Michael Jackson szám, mondjuk a Beat It, uh-huh. és azt egy ilyen fánkis, latinos valamibe átraktuk, amit nagy stílust én sem tudok megmondani, vagy meghatározni. Mindenki, aki amit érzett benne, nyilván nem úgy, hogy szabálytalanul, tehát valami szabályrendszer mentén, de mindenki, ahogy érezte, azt a témát rakta bele, és eszméletlen jó kis érdekes hangzás jött
1: belőle.
2: Sőt, és akkor most eszembe jutott, hogy előtte is volt egy zenekarunk, a Maradavad nevezetű zenekarunk. A Maradavad zenekar az úgy alakult, hogy két énekes lány, és ott akkor még se barátnőm nem volt a volt feleségem, hanem csak egy ismerősöm volt, úgymond.
1: Rajongó.
2: Jó volt az egyik énekes, és azzal a zenekarral viszont eljutottunk Németországba is, meg Franciaországba is. Wow. Hát az egy nagyon jó kis zenekar volt, de nyilván az is feldolgozás zenekar volt, és akkor úristen, ki ne hagyjak valamilyen zenekart. De szerintem ennyi kb. Amikben játszottam, meg még játszok is. Start Rádió.

0: Sportrádió. És még több.
1: Jelenleg van-e olyan aktív zenei formáció, amiben benne vagy?
2: Egyébként? Hát a Tumács ugye hát újra reloadoltuk, akkor a Perna Hajderk ember az nyilván. Ja, hát tényleg ez a Hanta Banda.
1: Nevezett. Jó reggelt kívánok, igen, erre akartam kiukadni, igen.
2: Pont holnap után Feniket vasárnap fogunk fellépni.
1: Meséljünk egy kicsit erről a formációról, mit kell tudni róluk.
2: Hát ez egy nagyon jó dolog a Hanta Banda, ez egyik kedvencem. Annak ellenére, hogy úgy hangzik, hogy Hanta Banda, tehát nem politikai zenekar. Tehát
1: ez nem, nekem ilyen gyerekzenekaros hangulat van, tényleg az?
2: Ez az pontosan. Baracsi Pisti, akivel effektíve végigzenéltem az eddigi pályafutásomat, alapított egy Pepe Manó nevezetű műsort, amiben gyerekszámokat saját maga által írt, meg feldolgozott gyermekszámokat ad elő, és a Hanta Banda ennek a úgymond kiterjesztett verziója, ahol már van dob is, meg billentyű is benne. Ennek az az érdekesség, aminek a zenekarnak, és azért is szeretem nagyon, mert Pista egy olyan fajta frontember, aki meg tudja fogni a gyerekeket is, nyilván mert amúgy meg tanító, de meg tudja fogni a szülőket is. Tehát akkora baromságokat tud mondani, hogy a szülő is fetreng a nézőközönsége, és a gyerek is.
1: Azért te is tudsz egy-két jó dolgot mondani. Tehát
2: Á nem, Pistához képest nem.
1: Ja, még rajtad is túl tesz?
2: Igen.
1: Az nem rossz.
2: Szóval ezért is érdekes, és ez nagyon-nagyon szeretik. Ahol fellépünk, ott mindig visszahívnak, éppen emiatt, mert olyan jó hangulatot teremt, hogy kevés ilyen gyerekzenekar van, és most a gyerekzenekart úgy értsük, hogy nem gyerekek zenélnek, hanem gyerekműsort, gyerek számokat adunk elő. Ezt csak azért mondom, mert közben meg itt eszembe jutott, hogy annak idején volt egy gyerekzenekar, akit ugyebár én a dobos részéről mentoráltam, és a többi hangszeres, meg az énekes részt meg Kontor Tamás mentorálta, a Limon Lime zenekar, ők is amúgy itt a Békésmegyében elég szép karrierbe futottak, nagyon-nagyon sok fesztiválon felléptek. Itt az volt a lényeg, hogy Tamásnak a tanítványai, illetve az én tanítványom voltak egy zenekarban, akkor még talán mindegyik ilyen 18 alatt volt bőven, sőt, szerintem lehet, hogy volt még általános iskolás is benne, és az olyan gyerekzenekar volt, hogy gyerekek voltak, de rockot játszottak.
1: Na. Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Startrádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra. És

0: Tartrádió.
1: These are the reasons I drink.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 24-e csütörtök, déli 12 óra van. Ülést tart csütörtökön a Békéscsabai képviselőtestület. Újra elindul a Muzsikál az erdő rendezvény sorozat a Körösök völgyében. 20 éves jubileumát ünnepelte a Fehér tó napja Kardoskúton. Új csomópont épül az M44-es autóúton Kunszentmártort térségében. Már is mondom a részleteket. Soron következő ülését tartja csütörtökön a Békéscsabai közgyűlés. A képviselőtestület azután pénzügyi beszámolóktól. A képviselőtestület aztán a pénzügyi beszámolóktól a városfejlesztési stratégiákon át a szociális támogatásokig számos kiemelt ügy szerepel. A napirendek között több lakossági és intézményi szempontból is lényeges döntést hoznak meg a képviselők. Így egyebek mellett tárgyalják a város 2026-os költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint határoznak a költségvetési rendelet módosításáról. Döntés születik a városházi számlavezetés pályázati kérdéseiről, valamint arról is, hogy a település csatlakozik-e a Burza-Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndi pályázat 2027. évi fordulójához. A nyilvános ülésen város üzemeltetési és stratégiai fejlesztési ügyek is terítékre kerülnek. A képviselők döntenek a Makkosháti volt vízműtelep ingatlanjának sorsáról.